FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: szép.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Tovább bővül a kamat támogatás a békéscsabai mikrovállalkozásoknak. Nagy tömegeket vonzott a nosztalgia vonat Békés vármegyében. Eltűnt egy 13 éves fiú Békéscsabáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri. 8 hétig tartó parkolóépítés kezdődik a Berényi úton. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai önkormányzat idén is támogatja a helyi mikrovállalkozások fejlesztéseit azzal a kamat támogatási programmal, amelyhez akkor csatlakozhatnak a cégek, ha hitelt vesznek fel a Békés vármegyei vállalkozás fejlesztési alapítványtól, amely immár 28 éve nyújt hitel lehetőségeket a vármegye vállalkozásainak, köztük a békéscsabai mikrovállalkozásoknak. A város és az alapítvány között létrejött megállapodás értelmében a program lényege, hogy a békéscsabai cégek által felvett hitelek kamatterhéből az önkormányzat az első 3 évben 3%-ot átvállal, amennyiben a vállalkozások megfelelnek a feltételeknek. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés után arról számolt be, hogy a kamattámogatási program idén is folytatódik, és tavaly is sok vállalkozón segített. Példaként említette, hogy egy 7,9%-os kamatozású hitel esetében a sikeresen pályázó békéscsabai mikrovállalkozásoknak mindössze 4,9%-os kamatot kell fizetniük, mivel a fennmaradó 3%-os a város átvállalja. Opauszki Zoltán városi tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, a Fidesz-KDNP frakció javaslatára 3 millió forintot különítettek el az idei költségvetésben a program folytatására. Hozzátette, hogy a feltételek nem változnak, a vállalkozások idén is ugyanazokra a szabályokra számíthatnak, mint tavaly. A békéscsabai székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikrovállalkozások 2 és 10 millió forint közötti hitelt igényelhetnek legfeljebb 10 éves futamidővel. A kamat az első 36 hónapban fix 4,9% a városi támogatásnak köszönhetően, ezt követően 7,9%-ra emelkedik, a hitel különféle fejlesztési beruházásokra vehető igénybe. A hétvége egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye volt Békés vármegyében a nosztalgia vonat érkezése, amelyet több százan kísértek figyelemmel a különböző településeken. A látványosság mellett azonban egy sokakat foglalkoztató kérdés is felmerült. A térség egyik legfontosabb vasúti témákkal foglalkozó közösségi oldala, a Viharsarok vasútja arról számolt be, hogy ismét előkerült a kérdés, miért nem olyan szenes a nosztalgia gőzös füstje. Mint ismert, a nosztalgia vonat május 1-én pénteken érkezett meg Békéscsabára, ahol hatalmas tömeg fogadta, és a szerelvény kocsijait belülről is meg lehetett tekinteni. Másnap délelőtt Gyulára indult tovább, majd visszatért a megyeszékhelyre, később pedig Békéscsabáról Szeged felé folytatta útját. Gyulán és Orosházán is nagy tömeg várta a ritka vendéget. A felmerült kérdésre a választ is megadta a Viharsarok vasútja. A 424-240-es gőzmozdonyt korábban pakura tüzelésűre alakították át, ezért a füstje nem olyan szenes, mint a hagyományos széntüzelésű mozdony. A békéscsabai rendőrkapitányság a lakosság támogatását kéri egy helyi fiú eltűnése miatt. A 13 éves gyermek ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség nagy erőkkel a vármegyei egységek bevonásával keresi. A korábbi tájékoztatás szerint a fiú Jónás Kristóf április 29-én tűnt el. Körülbelül 150 centi magas, eltűnésekor szürke ruhát viselt, nem rendelkezik helyismerettel és nehezen kommunikál. A rendőrség kéri, hogy aki bárhol látta, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a békéscsabai rendőrkapitányságot a 66-os körzet 523-700-as telefonszámon. A hatóság azt is hangsúlyozza, hogy minden információ segítheti a keresést, még az is, ha valaki az elmúlt órákban látta valahol a fiút. A legfrissebb adatok szerint Kristóf időközben Békéscsabáról vonattal Cegnédre utazott, de továbbra sem találják. A Békés vármegyei rendőrség bejegyzéséhez érkezett hozzászólások között van olyan információ is, hogy Szolnokról Cegléd felé tartó vonaton látták, nála volt egy roller, és Cegléden a buszpályaudvar irányába indult el. Szemtanúk szerint korábban a Tesco melletti autómosónál szokott kéregetni, de gyakran feltűnik a busz és vasútállomás környékén is.

0: kivitelezés idején okozott kellemetlenségek miatt a cég a lakosság megértését kéri. További információkat kérni az infokukac@galeriainvest.hu címen, valamint Nagy Zoltán művezetőnél, Urbán Tibor építésvezetőknél lehet. Pozitív lett a drogtesztje annak az autósnak, aki vasárnap hajnalban szenvedett balesetet Békés Csaba közelében. A férfi 5 óra körül Kétegyháza felől Szabadkígyós irányába tartott, amikor letért az útról. Egy kerítésnek ütközött, majd a szántóföldre csapódott. A 27 éves sofőr könnyebben megsérült. A gyors teszt kábítószer fogyasztást jelzett nála, és a rendőrség gyanúja szerint alkoholt is ivott indulás előtt, ezért büntető eljárás indult ellene. Vésztőn a Szőlőskert utcában vasárnap késő este egy másik autós hajtott neki egy ház nagy kapujának. A járművet vezető férfi nem sérült meg, de a rendőrség szerint ittasan és kábítószer hatás alatt ült volán mögé, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. A Szeghalmi Kapitányság szabálysértési és büntető eljárást is indított az ügyben. Bartók Béla születésének 145. évfordulója alkalmából rendhagyó énekzenei és helytörténeti órát tartottak a Békés megyei könyvtárban, ahol csabai általános iskolások is részt vettek. A programon a Békés banda muzsikált, felidézve azt a népzenei örökséget, amelyhez Bartók munkássága is jelentősen hozzájárult. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy 2 turnusban összesen mintegy 200 diákot fogadtak az előadóteremben, ahol a helyismereti tudások is bővülhetett. Kiemelte, hogy a vármegye gazdag népművészeti és népzenei hagyományokkal rendelkezik, amelyek történelmi és identitás erősítő szerepe kiemelkedő. A rendhagyó óra során a gyerekek megismerhették a paraszti kultúra zenei világát, a zenészek a hangszerek bemutatásával mutatták be, hogyan szólt a muzsika 100 évvel ezelőtt. A jövőre 50 éves Békés banda koncertjének célja az volt, hogy bemutassa a korabeli hangszereket, valamint hogy közelebb hozza Bartók Béla Békés megyéhez köthető gyűjtő munkáját és azt a paraszti kultúrát, amely egykor meghatározta a térséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik?

0: működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
1: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története. Viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani. Ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés-megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több bíradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig Rajtól a reggeli információs magazin műsora mai nap alkalmával. Ne felejtsük el köszönteni a Mihályokat, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, és jó reggelt mindenkinek, indítjuk a mai műsort sok zenével és hasznos infókkal.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Hey.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai napindító tippünk. Alkalmazzuk a napi lezárás módszerét a munkában. Mielőtt befejeznénk a melót, szálljunk 10 percet az íróasztal rendbetételérvel, és a jövő heti, vagy a következő napok prioritásaira, és ezek listázására. Így elkerülhető a szakemberi tanácsok alapján, hogy a hétvége, vagy akár a szabad nap, vagy a következő napok alatt a meggondolatlan feladatokon rágódjunk, és valóban pihentető napok álljanak előttünk. Ez volt a mai nap indító tippünk. Most vissza a dalokhoz.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és itt vannak a mai nap híresebb szülöttjei, például 1975 Emen napján született a híres énekes Enrico Iglesias, illetve a mai nap szülötte 1835-ben Székely Bertalan festő, illetve megszületett Székely Mihály, kétszeres Kossuth díjas, világhírű basszus opera énekes 1901 Emen napján. Most pedig vissza a dalokhoz ismét.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk már a végéhez is ért, de a következő órában is együtt indíthatjuk és folytathatjuk a reggelt. Hozom a jó zenéket, rádiózzunk együtt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely a Facebookon. A leköszönő miniszter a kormánypártok leendő frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy bár a politikai felelősség közös, a jogi felelősség minden esetben egyéni. A politikus szerint az új hatalom kollektív bűnössége próbálja megbélyegezni a nemzeti oldalt, amit ő boszorkányüldözésnek nevezett. Gulyás Gergely az elmúlt 16 év eredményei között említette a gazdaság teljesítményét és a reálbérek megduplázódását. Hozzátette, a reményei szerint a továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott az egyes ügyek teljes körű feltárására. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tiszapárt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzési célpontja marad. A hatóság a kormányváltástól függetlenül folytatja a kis- és középvállalkozások tematikus vizsgálatát, különös figyelmet fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma a kevés fánytól és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor néhol előfordulhat, a nyugati, majd az észak-keletére forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Paracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai út csatlakozásánál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között is. Szabadkégyősen az Ókhídyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk meg a mai névnaposokról, a Mihályokat mindenféleképpen köszöntsük, nekik nagyon boldog névnapot, és indítom ezt az órát is rengeteg jókedvű zenével. Rádiózunk együtt!

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.

0: életre kell. Fellép, Lúci játszik, Kóbé, Baja Bea, Ritmusa, Balázs Pali, néptánc és családi programok. És ami a legjobb, minden program ingyenes. Forgassuk meg együtt Csongrád-Csanád vármegyét a Maros partján. További részletekért kövesd az info.makó Facebook oldalát.
1: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
4: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
5: Reklámot hallottak.
6: Ájjjj!

0: Szító!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Makói Városnapok, a város egyik legszínesebb ünnepe, a Makói Folklor Fesztivál. Makói Városnapok. Élmények, hagyományok, közösség.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Érkezik az első orvosházi bornapok. Május 8-án és 9-én a főtéren indul be az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómia élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap során színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési fiúk, de lesznek DJ-szettek és akusztikus produkciók is, szóval a zenei paletta elég széles. A program nem csak a zenéről szól, különféle finomságokkal készülnek a kitelepülők, így aki inkább falatozna és beszélgetne egy jót, az is megtalálja a számítását. Ráadásul a rendezvény ingyenes, így tényleg bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-a, 9-e, Orosháza főtere,

0: legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timbersport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén!
1: Programajánlót támogatta. A Makói Városnapok, a város egyik legszínesebb ünnepe, a Makói Folklor Fesztivál. Makói Városnapok. Élmények, hagyományok, közösség.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a környékről, nem tudom, tudta-e, hogy Békés Csabának egykor kiterjedt gazdasági vasúthálózata volt, amelynek központi állomása a mai vasútállomás közelében működött. Az 1899-ben indult kisvasút évtizedekig szállította a mezőgazdasági terményeket, és az utasokat a környékbeli tanyavilág és a

a város között. És bár a forgalom 1971-ben megszűnt, a nyomvonala és emléke ma is fontos része a helyi közlekedés történeti örökségnek. Ez volt a mai kis kitekintünk, most pedig vissza a dalokhoz ismét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás információival. Jó reggelt kívánok! Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat. A nyugati, majd az észak-keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Arezki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabajóti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félperes útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Szabadkígyósan az Ókígyós úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy friss európai kutatás szerint a mezitlábas járás különösen egyenetlen talajon, mint a fű vagy a homok, képes akár 30%-kal is csökkenteni a vér kortizol szintjét, azaz a stressz hormont. A földelésnek is nevezett technika segít a test statikus elektromosságának levezetésében, javítja az egyensúlyérzéket és stimulálja a talp reflexzónáit, ami közvetlenül hat az idegrendszer nyugalmára, tehát ez nem csak hókuszpók, hanem valójában is hasznos lehet. Ez volt a mai kis friss információnk, most pedig vissza a dalokhoz ismét.
1: Ez a csoport.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az influenza minden évben sok embert érint, de a megfelelő megelőzéssel jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata és a betegség súlyossága. A megelőzés egyik alapköve a megfelelő higiénia. A gyakori és alapos kézmosás segít eltávolítani a vírusokat, amelyek gyakran a tárgyak felszínén is megmaradnak. Érdemes a szemet, az orrot és a száját elkerülni kézzel, különösen zsúfolt helyeken. A rendszeres szellőztetés szintén fontos, mivel a friss levegő csökkenti a vírusok koncentrációját a zárt térben. Fontos szerepe van az egészséges életmódnak is. A megfelelő alvás, a tápanyagokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és a stressz csökkentése mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Az erősebb védekező képesség pedig segít abban, hogy a szervezet könnyebben megküzdjön a fertőzésekkel. Az influenza szezon idején érdemes kerülni a közeli érintkezést a betegekkel, illetve ha mi magunk vagyunk betegek, maradjunk otthon, hogy megóvjuk környezetünket. A tüsszentést vagy köhögést takarjuk el zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal, és azonnal mosunk kezet utána. Összességében az influenza megelőzése néhány egyszerű, mindennapi lépéssel is hatékonyan támogatható. A higiénia, az egészséges életmód és a felelősségteljes magatartást együtt jelentik a legerősebb védelmet a vírus ellen.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, mivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós pályázatán, amely 223 település családjainak nyújtott segítséget. A program az OTP Bank ügyfeleinek mikroadományaiból és a szolgálat saját forrásából összesen 65 millió forintból valósult meg. A támogatás fejenként maximum 80 ezer forintot biztosított a látásjavító eszközök beszerzésére, amelyet országszerte 300 optikában válthattak be az érintett. A szervezet hangsúlyozta, hogy a megfelelő szemüveg biztosítása nem csak az életminőséget javítja, hanem alapvetően hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességéhez is. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy a jogellenesen megszerzett adatok bármilyen tárolása, felhasználása vagy ezek közététele jogszabálysértő.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Hoztam egy program lehetőséget. Érkezik az első orvosházi bornapok, május 8-án és 9-én a főtéren indul be igazán az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap alkalmával színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a békési fiúk, de lesznek DJ szettek is egyébként, és akusztikus produkciók, tehát mindenféle zenekedvelőnek kedveznek. A rendezvény ingyenes, így bárki benézhet akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-9, orvosház a főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokkal kedvence lesz. Jó szórakozást ehhez!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor néhol előfordulhat, a nyugati, majd az észak-keletére forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Ség életre kell. Fellép, Lúci játszik, Kóbé, Baja Bea, Ritmusa, Balázs Pali, néptánc és családi programok. És ami a legjobb, minden program ingyenes. Forgassuk meg együtt Csongrád-Csanád vármegyét a Maros partján. További részletekért kövesd az info.makó Facebook oldalát.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
4: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
5: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
6: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info. A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keres tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.
10: A tegnap és a ma kedvencei.
11: Békés megye kedvenc rádiójában.
12: Csaba.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezem, minden jót kívánok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Areszki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai úti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félperes útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apác és Kaszaper között. Szabadkégyosan az Ókégyosi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Érkezik az első orvosházi bornapok. Május 8-án és 9-én a főtéren indul be az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap során színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési fiúk, de lesznek DJ-szettek és akusztikus produkciók is, szóval a zenei paletta elég széles. A program nem csak a zenéről szól, különféle finomságokkal készülnek a kitelepülők, így aki inkább falatozna és beszélgetne egy jót, az is megtalálja a számítását. Ráadásul a rendezvény ingyenes, így tényleg bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-a, 9-e, Orosháza főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokak kedvence lesz. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi Steel Timber Sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
0: Programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
2: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
3: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
4: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.

0: életre kell. Fellép, Lúci játszik, Kóbé, Baja Bea, Ritmusa, Balázs Pali, néptánc és családi programok. És ami a legjobb, minden program ingyenes. Forgassuk meg együtt Csongrád-Csonád vármegyét a Maros partján. További részletekért kövesd az info.makó Facebook oldalát.
1: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírás.

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos média partner.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Karacki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóival. Jó napot kívánok! Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, zápor néhol előfordulhat. A nyugati, majd az észak-keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
2: Hidegfront, melegfront, te maradj képben!
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatta.
2: Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert.
1: Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Mégis megye kedvenc rádiója.
6: Csaba Rádió.
7: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 8-a péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Időközi választást tartanak a Békés Csabai ukrán önkormányzatnál. Réti Pál munkásságára emlékeztek a Békés Csabai könyvtárban. Banki ügyintézőnek adta ki magát, vádat emeltek a telefonos csaló ellen. Indul a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba köztereiben. Időközi választást tartanak Békés Csabán az ukrán nemzetiségi önkormányzatban. A voksolásra azért van szükség, mert elhunyt az önkormányzat elnöke, Potapenko Alexander, valamint egyik képviselőtársa is lemondott. A döntés értelmében a helyi ukrán nemzetiségi közösség 2026. május 10-én választhat új képviselőket az önkormányzat testületébe. A választáson azok a Békés Csabai lakcímmel rendelkező polgárok vehetnek részt, akik felvételüket kérték az ukrán nemzetiségi névjegyzékbe. A regisztráció határideje május 4-én délután 4 órakor járt le. Azok, akik már március elején is szerepeltek a nyilvántartásban, korábban megkapták a hivatalos értesítőt a Nemzeti Választási Iroda részéről. Dr. Bacsa Vendel elmondta, hogy összesen 27 választásra jogosult személy szerepel a névjegyzékben. A várakozások szerint 50-60%-os részvételre számítanak, így várhatóan valamivel több, mint 10-en jelennek majd meg a szavazáson. A jegyző tájékoztatása szerint egyetlen szavazókört alakítottak ki a városházán, a Mokkosteremben. A szavazatszámláló bizottság már felállt, a szavazólapon pedig két jelölt neve szerepel majd. A választás napján reggel 6 órától este 7 óráig lehet voksolni a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal Szent István téri épületében, a Mokkosteremben. Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója és a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökségi tagja tartott előadást a kulturális intézményben az évfordulók napjához kapcsolódva. A program középpontjában Réti Pál állt, aki 130 évvel ezelőtt hunyt el. Az előadás során felidézték, hogy Réti Pál a Békés Csabai egészségügy egyik megalapozója és fejlesztője volt. Szó esett életútjáról, a Schlotterbeck család történetéről, valamint a Csabai Kórház létrejöttének körülmény is. Az orvos ugyanis eredetileg Schlotterbeck Pál néven született. A programon a korabeli járványhelyzetekről is hallhattak az érdeklődők, valamint arról, hogy Réti Pál kiemelten foglalkozott a szegény és elesett emberek támogatásával. Tanulmányait Szarvason kezdte, majd a Mezőberényi Gimnázium után Pozsonyban folytatta bölcsészhallgatóként. Orvosi diplomáját a Pesti Egyetemen szerezte meg 1836-ban, később pedig Békés Csabán lett főorvos. Különleges szerepet töltött be a város életében, mivel ő volt az első orvos, aki szlovákul is beszélt, így a helyiek könnyebben fordultak hozzá bizalommal. Sokat tett a közegészségügyi és járványügyi rendszer megszervezéséért, emellett fontosnak tartotta rászorulók segítését is. Szociális érzékenysége vezette akkor is, amikor kezdeményezte egy szegényeket ellátó kórintézet létrehozását. Az evangélikus egyház bevonásával gyűjtést szervezett az intézmény megvalósítására. Legjelentősebb munkájának a Csabai Kórház alapítása számít. 1847-ben a Körösön túli szőlőskertekben álló csőszház átépítésével hozta létre az első Ispotály kórházat. Az 1876-os kolera járvány idején végzett önfeláldozó munkájának köszönhetően Békés vármegye főorvosává nevezték ki. Jelentős szerepet vállalt a magas csecsemő halandóság csökkentésében, megszervezte a bábák képzését, valamint támogatta a himnőoltás szélesebb körű alkalmazását is. Munkásságát 1882-ben királyi kitüntetéssel ismerték el, megkapta a koronás arany érdemkeresztet.

0: Vádat emelt a szeghami jelesügyészség egy 32 éves milotai férfi ellen, aki banki alkalmazottnak kiadva magát, csalt ki jelentős összeget egy szeghami nőtől. A férfi a megszerzett pénzt külföldi bankszámlákra utalta tovább, majd kriptovalutát vásárolt belőle. Az esetről a Békés vármegyei főügyészség számolt be. A közlemény szerint a csalás 2025. január 27-én a késő este órákban történt. A vádlott telefonon kereste meg a sértettet, és egy bank ügyintézőjeként mutatkozott be. A férfi azt állította, hogy a nő bankszámláján lévő pénz nincs biztonságban, ezért a védelem érdekében különböző adatokat kért tőle. Rávette a sértettet arra, hogy árulja el a számláján lévő összeget, lépjen be internet bankjába, valamint adja meg bankkártyájának adatait és a bizalmas CVC kódot is. A bizalom erősítése érdekében a csaló még egy másnapi időpontot is egyeztetett a nővel a helyi bankfiókba, hogy ott folytassák az ügyintézést. A megszerzett adatok birtokában a férfi összesen közel 515 ezer forintot emelt le a sértett számlájáról. Az összeget két külföldi bankszámlára utalta, majd kriptovalutára váltotta. Akár azóta sem térült meg. A büntetett előilletű férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt emeltek vádat. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, emellett azt is kezdeményezték, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat a teljes kár megtérítésére. Az eljárás gyorsítása érdekében az ügyészség büntető végzés meghozatalát is kérte a bíróságtól. Több településen is megkezdődik a tavaszi lomtalanítás időszaka, amikor a lakosok megszabadulhatnak a feleslegessé vált vagy tönkrement holmiktól. A hulladék szállításért felelős Tape Kft. Ismertette a 2026-os lomtalanítás részleteit békésebb a körzeteiben, és arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen hulladék helyezhető ki, illetve mit nem szállítanak el. A társaság tájékoztatása szerint a várost a korábbi évekhez hasonlóan két körzetre osztották a lomtalanítás lebonyolítása érdekében. A cég arra kérte a lakosokat, hogy a kihelyezett lomok mérete ne haladja meg a 100x180 cm-t, hogy azokat a munkatársak kézzel is be tudják emelni a kukás autókba. Egy-egy járművön két rakodó dolgozik. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy tilos illegálisan hulladékot kihelyezni, ez ugyanis hatósági eljárást vonhat maga után. Illegális hulladéknak minősül például az, ha valaki a meghirdetett időponton kívül tesz ki szemetet, vagy olyan anyagot helyez el, amelyek nem számítanak hulladéknak. Ilyen többek között a gumiabroncs, az építési törmelék vagy az elektronikai hulladék. Ezeket továbbra sem szállítják el. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tulajdonát képezi, ezért a lomok közötti válogatás vagy azok eltulajdonítása rendőri intézkedés vonhat maga után. A társaság közölte azt is, hogy azoknak sem kell aggódniuk, akik lemaradnak a lomtalanításról. A háztartásokban keletkezett nagy darabos hulladékokat a hulladék udvarokban is le lehet adni, évente legfeljebb 600 kg mennyiségben, szétszerelt állapotban. A Békés Csabai hulladékudvar a Kétegyházi útról nyíló Bon Mihály utcában található, és hétfőtől szombatig tart nyitva. Mikka Makka és Vacska Matis vendégül lett a 4. osztályos diákokat a Békés Csabai Bibliotékában. A Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtár a vetélkedőt szervezett abból az alkalomból, hogy 90 éve született Lázár Ervin. A programra több Békés Csabai általános iskolából összesen 5 csapat érkezett. A gyermekkönyvtár munkatársa Kis Ildikó elmondta, a szerző könyvei ma is népszerűek a gyerekek körében, ezért egyértelmű volt, hogy megemlékeznek az évfordulóról. Hozzátette, hogy a könyvtár egyik ikonikus figurája a kék ló, Ló Szerafin, aki Mikka Makka és Vacska Mati mellett szintén központi szereplője a Négyszögletű kerekerdő című meseregénynek. A diákoknak ezt a kötetet kellett előzetesen elolvasniuk. A vetélkedő során a gyerekek játékos és kreatív feladatokon keresztül dolgozták fel a történetet. Nem hagyományos iskolai számonkérés várta őket, hanem alkotás, információgyűjtés és közös gondolkodás. A szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek számára mit adott a meseregény, mely szereplők állnak hozzájuk közel, és mi ragadta meg őket leginkább a történetben. A diákokat kísérő pedagógusok számára is készültek feladatokkal, nekik egy rövid, 4 soros verset kellett írniuk a program részeként. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
5: Ez nem! Ez orvosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
7: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
11: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírá,

0: üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
2: Reklámot hallottak.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
2: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
3: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békés vármegyei hivatalos média partner.
4: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
5: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
3: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
10: Minden nap 15 és 19 óra között Frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
11: Reklámot hallottak.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 31-ig kell teljesíteni a helyreállítási alap forrásaihoz kapcsolódó mérföldköveket, mivel az Európai Bizottság útmutatója szerint a határidő nem módosítható. A portfólió elemzése szerint bár a keret pénzügyi értelemben 2026 végén lezárul, bizonyos technikai megoldásokkal a források 80-85%-a még megmenthető lehet. Az egyik ilyen kiskapu a pénzügyi alapok tőkeemelése lehet, amire a kormány már korábban tett lépéseket a Magyar Fejlesztési Bank révén. A tagállamoknak ugyanakkor 2026 végéig el kell számolniuk minden előfinanszírozással, a fel nem használt összegeket pedig vissza kell fizetniük. A bizottság hangsúlyozta, hogy a csalás és korrupció elleni ellenőrzési rendszereket a kifizetések után egészen 2028-ig fenn kell tartani. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzés.

0: fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
6: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 000 forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
7: Volt lámpa volt.
6: Bővebb info termokamerakft.hu.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
9: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
10: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
11: 80 éve lett város orosháza.
12: Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar.
11: Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig.
12: Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
13: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
14: Sötétben tapogatózol? Ne keresgélj tovább! Jó megválasztott világítással minden világossá válik. Vat villamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
15: Elérhető vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
16: Reklámot hallottak.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a délutáni zenés információs magazin műsor és a kívánság műsor is. Hozom az üzeneteket és lesem a jó zenéket is, vagy fordítva, rádiózunk együtt a következő két órában.

ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, a Mihályokat illő köszönteni, mellettük a Gézákra is lehet gondolni, hát hogyha valaki ma tartja másodlagosan a névnapját. Boldog névnapot mindenkinek, ezzel a kívánsággal pedig a kívánság műsor a végéhez is ért. Rádiózunk együtt viszont a folytatásban is.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, most pedig egy program lehetőséggel érkeztem. Nézzük, hogy mi vár ránk a következő május eleji időszakban. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az imáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mint 3 napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása szarvasmarha, lósertés, lyukkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor, most pedig egy program lehetőség, ugyanis immáron 32. alkalommal rendezik meg május 14 és 16-a között az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásárát. Hódmezővásárhelyen a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Ennek a rendezvénynek az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása, a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal is várja a látogatókat, tehát május 14 és 16-a közé kívánunk jó szórakozást ezzel a programajánlattal.

0: kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában, ez a délutáni zenés információs magazin műsor. A Lego olyan pontosan készül, hogy kettő kocka közé kevesebb, mint 0,0002 mm levegő fér el. Nem sokára hozom ennek részleteit is, rádiózzunk együtt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
4: Halott Pénz,
3: Dash,
4: LL Junior,
3: Republik,
4: Korda György és Balázs Klári,
3: Szikora Róbert és az Ergo,
4: Kiskata Zenekar.
3: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
5: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
6: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
9: Ez nem! Ez orvosháza, aki kocint!
10: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
6: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadság tér 16-18. Volt lámpa, volt.
13: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
14: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
15: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség most a nagyvilágból. Az építő kockák gyártási hiba határa rendkívül alacsony, ezek közül is az egyik cégé a legnépszerűbbi, ezért illeszkednek egymáshoz olyan tökéletesen azok a darabok, amiket mondjuk 20 évvel ezelőtt gyártottak le, és azok, amiket ma is. Akár több generáción keresztül megállják a helyüket, tehát egy mai ilyen darab pontosan illeszkedik egy 1958-as kockához. Az is a felmérések alapján a műanyag formáik olyan precízen készülnek, hogy a gépek ezred milliméter pontossággal dolgoznak, ráadásul 0,2 ezred milliméter pontossággal. Ez az oka annak, hogy az ilyesfajta építmények szinte sohasem lötyögnek, még Lego autók is futottak, persze egy külön verseny keretén belül.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Hoztam egy program lehetőséget. Érkezik az első orvosházi bornapok, május 8-án és 9-én a főtéren indul be igazán az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómia élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap alkalmával színpadra lép többek között az orvosházi fúvószenekar, a békési fiúk, de lesznek DJ-szettek is egyébként, és akusztikus produkciók, tehát mindenféle zenekedvelőnek kedveznek. A rendezvény ingyenes, így bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-9, orvosház a főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokkal kedvence lesz. Jó szórakozást ehhez!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, holnap is jövök, remélem akkor is együtt rádiózunk.

0: Ez a Csaba.
1: Ígéret havának 8. napján szép délután kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Én Debreceni Ilona vagyok. Május 8-a van, a kézműves fagyit ünnepeljük és a kókuszkrémes pitét. Emellett pedig a méz jótékony hatásairól is szólunk, a dalok közé pedig még programokat is csempésztünk. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: Társadalmi szélú hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
9: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
10: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350.000 forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
11: Volt lámpa volt.
10: Bővebb info termokamerakft.hu.
12: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játsz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
13: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
14: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
15: Ez nem! Ez orvosháza, aki kocint!
16: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
17: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
18: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
19: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: zenekar a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba, ahová jó hírrel érkeztem. Végre elérkezett az a hétvége, amikor megvalósul az első Orosházi Bornapok programsorozat. Orosháza várossá nyilvánításának 80 éves évfordulója alkalmából egy új hagyomány veszi kezdetét. Két teljes napon keresztül, délutántól egészen késő estig a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel, igazi közösségi hangulattal várják. Ezen a hétvégén fellép többek között az Orosházi Fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési Fiúk, illetve mellettük szerephez jutnak az akusztikus produkciók és a DJ-szettek is, szóval igen színes és széles a zenei paletta. Mindenkit szeretettel várnak Orosházára, a főtérre ezen a hétvégén.

A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Május 8-a van a fagyi világnapja. Az amerikai író Jonathan Trapper azt mondta, ha az ember fagyizik, akkor nehéz azt hinni, hogy minden tönkrement, hogy oda minden remény. A fagyi a világ szebbik oldalát mutatja. Szóljanak hát a kedvencek a világ szebbik oldaláról. A fagyiról meg még mesélek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnapi Samma kedvencei. Ez a Csaba. Ez
2: a
1: Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
4: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
5: Halott Pénz,
4: Dash,
5: LL Junior,
4: Republik,
5: Korda György és Balázs Klári,
4: Szikora Róbert és az Ergo,
5: Kiskata Zenekar.
4: Május 22-24, Gyulai Pálinka Fesztivál.
6: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
7: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
8: Figyú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
9: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
10: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
11: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
12: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
13: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Változatosan szólnak kedvenceink, pont úgy, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következzék egy program a vígjátékok kedvelőinek számára. Hullajónász éjszaka címmel a Békésvárosi Művelődési Központban mutatkozik be Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnár Csekka, Kálmán Henrietta és Korcsmáros András. Na de vajon miről is szól az előadás? Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, ha szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férjét a nász éjszakán megölte? Ezen az előadáson nem csak erre a kérdésre kapunk választ, hanem azokra is, amiket fel sem tettünk. A két felvonásos vígjáték nagyon finoman megmutatja azt is, milyen vékony a határvonal a féltés, a paranoia, a szerelem és az őrület között. Hullajónász éjszaka Békésen, május 23-án szombaton. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Tears like strawberries

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Május 8-a van, Isten éltesse a Mihályokat, ők ünneplik névnapjukat. A név héber eredetű, jelentése Istenhez hasonló. Sok-sok boldogságot minden Mihálynak, Misunak, Miskának. És szeretettel köszöntjük május 8-a szülötteit. Ők egy napon születtek a világhírű Enrique Iglesiasszal. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Legyél az, aki te magad vagy, ne pedig az, akit a világ szeretne. Örömteli szép napot és jó egészséget kívánok a nap ünnepeltjeinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Hát tegnap is a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig remek program. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. Következik némi ízelítő. Állati jó játszópark várja majd a kicsiket, illetve a tenyészállatok bírálata. De lesz pónilovas vetélkedő, solymász bemutató, főzőverseny, fogat és csikós bemutató, és persze szakmai programok is. Mindenkit szeretettel várnak. Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Legalább 120 ezer forintra emeli az új kormány a legkisebb öregségi nyugdíjakat és rokkantsági ellátásokat Magyar Péter bejelentése alapján. A Tisza párt programja szerint már idén megkezdődhet a legkisebb járandóságok felzárkóztatása, ami összesen 350 ezer nyugdíjast és mintegy 50 ezer rokkantsági ellátottat érint. A 120 és 140 ezer forint közötti sávban élők havi 6 és 12 ezer forint közötti plusz emelésre számíthatnak, így az intézkedés a mély szegénységi küszöb alatt élők helyzetén javít. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a mintegy 205 milliárd forintos forrásigényt a kifeszített büdzsé ellenére is előteremtheti a kabinet. A további ígéretek, mint a nyugdíjas szépkártya vagy az ápolási díj emelése várhatóan 2027-től lépnek életbe. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy ezek közzététele jogszabálysértő. Több mint 30 ezer forintba is kerülhet egy négyfős család egyetlen strandolós napja, a jegyárak és a szolgáltatások drágulása miatt. A fürdők a növekvő energia és fenntartási költségekkel indokolják a döntést. A szövetség főtitkára kiemelte, hogy a vendégek teherbíró képessége határához ért, ezért több intézmény későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal igyekszik spórolni a kiadásokon. Az energiaárak bizonytalansága miatt további váratlan költségnövekedéssel is számolnak az ágazat szereplői. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
3: But a Mars again.

0: Delicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: A Technopíso ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Május 8-án a Fagyi Világnapján szép délutánt kívánok mindenkinek, ez a Csaba. Nem csak a fagyit ünnepeljük, létezik egy desszert, amelynek az íze egyszerűen mámorító. Elöljáróban csak annyit mondok, köze van a kókuszhoz. Részletek a legjobb zenék között. Visszadom a szót a kedvenceknek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Jó napot kívánok! Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Korra reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, aztán napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi eszelet. Hajnalban 13, míg holnap délután 23 fokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: legnagyobb és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Próbálta már az elektromos kerékpározást? Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt. Bővebb info termokamerakft.hu.
3: Itt a tavasz, Irály hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat. A legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: És a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba 88.9-en, ahol most zsenge spárgát fogunk sütni. A spárgáknak a fás végét, ha letörjük és körbe tekerjük békönnel, akkor pár perc alatt olyan ropogós finomságot kapunk, ami remekül illik a kifejezetten májusi fogások mellé. Keressük tehát a spárgát a boltokban, ma kedvenceket pedig keresni sem kell.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Micsoda zenék. Az elmúlt 20 év legjobb dalai a legjobb válogatásban szólnak itt a Csabán. Május 8-a van, különleges világnapokat ünneplünk a mai napon. A fagyi napjáról már beszéltünk, és itt egy újabb isteni desszert. A kókuszkrémes pite napja. Mert hogy minden napot meg kell ünnepelni. Az egyik recept alkotója konkrétan így ír erről a finomságról. Ez nem más, mint maga a nyár íze, mindig és mindenhol. Akár egy alaszkai kunyhóban, a legsúlyosabb hóvihar közepén is képes felidézni a nyarat. Ha megkóstolod, örök nyár dübörög a szádban. Hát ezek után ki ne akarná, hogy a nyárod dübörögjön a szájában. Egyébként is érdemes kókuszt fogyasztani, mert hogy egészséges. Sok benne a rost, a kalcium, a kálium, a magnézium, ráadásul a bőrnek is jó, no meg a léleknek. Ez pedig a zenére is igaz, úgyhogy hozzuk a kedvenceket.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megy egy kedvenc rádiója.
1: Május 8-án a Fagyi Világnapján szép délutánt kívánok mindenkinek, ez a Csaba. Én Debreceni Ilona vagyok. Ha hihetünk az előrejelzéseknek, akkor holnap egy kicsivel melegebb lesz. A hosszú távú előrejelzés szerint pedig Szervác, Pongrác, Bonifác után 20 fok fölötti értékeket mutatnak majd a hőmérők napközben. A kedvencek minden napszakban szólnak, további kellemes kikapcsolódást kívánok, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán állami takarékbanktól márciusban lefoglalt jelentős pénzösszeget és aranykészletet. Volodymyr Zelenszkij bejelentése szerint az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a döntés érdemben mozdíthatja elő a két ország diplomáciai kapcsolatainak javulását. Az Osztrák Bank furgonja összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába, amikor a magyar hatóságok feltartóztatták és lefoglalták a rakományt. A szállítmány biztonságos célba juttatása és az eszközök visszaadása a kijevi vezetés szerint a bizalomépítés fontos mérföldköve. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának. Egyre több külföldön dolgozó magyar készül tudatosan a hazatérésre, és már a költözés előtt megkezdi online tanulmányait a kedvezőbb itthoni elhelyezkedés érdekében. A tanfolyamguru közleménye szerint a visszatérési hullám stratégiai jellegű, az érintettek a kint szerzett tapasztalatot hazai képesítéssel egészítik ki. A legtöbb érdeklődés Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból és Hollandiából érkezik a távoktatási programok iránt. Az online képzések rugalmassága lehetővé teszi, hogy a munkavállalók még a határátlépés előtt megszerezzék a szükséges szaktudást, ezzel is rövidítve a magyarországi munkába állás idejét.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabai út csatlakozásánál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás út lezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között is. Szabadkégyősen az Ókhídyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin-Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
5: Készülj! Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu.
7: A rendezvény hangja a Csaba Rádió, a Békisvár megyei hivatalos médiapartner.
8: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb erre várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 8-a péntek van. A mai napon ünnepli 51. születésnapját Enrique Iglesias, világhírű spanyol énekes és dalszerző, akit gyakran a latin pop királyaként emlegetnek. Pályafutását az 1990-es évek közepén kezdte spanyol nyelvű dalokkal, majd az ezredforduló környékén sikeresen tört be az angol nyelvű világpiacra is. Eddigi karrierje során több mint 100-130 millió lemezt adott el világszerte. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagy szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Nédó Géza. Május 8-a péntek van, kereken 100. születésnapját ünnepli a mai napon David Attenborough, világhírű angol természettudós, dokumentumfilmes és író, aki több mint 7 évtizede a brit televíziózás és a globális természetvédelem egyik legmeghatározóbb alakja. Legismertebb munkája a BBC-vel közösen készített életsorozat, amely átfogóan mutatja be a földi élővilágot. Mit is mondhatnánk, boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek, kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Érkezik most egy programajánló. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14 és 16 között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhatták, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hód Mezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. Jó hír a családosoknak, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. Várja tehát Önöket az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában 2026. május 14 és 16 között.

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 8-a péntek van, a Magyar Kézműves Fagylalt napja. Május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra, az 5. hónap V-je a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat, sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermekintézmények számára fagyit. Megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánunk mindenkinek.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. május 8-a péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Időközi választást tartanak a Békés Csabai ukrán önkormányzatnál. Réti Pál munkásságára emlékeztek a Békés Csabai könyvtárban. Banki ügyintézőnek adta ki magát, vádat emeltek a telefonos csaló ellen. Indul a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba köztereiben. Időközi választást tartanak Békés Csabán az ukrán nemzetiségi önkormányzatban. A voksolásra azért van szükség, mert elhunyt az önkormányzat elnöke, Potapenko Alexander, valamint egyik képviselőtársa is lemondott. A döntés értelmében a helyi ukrán nemzetiségi közösség 2026. május 10-én választhat új képviselőket az önkormányzat testületébe. A választáson azok a Békés Csabai lakcímmel rendelkező polgárok vehetnek részt, akik felvételüket kérték az ukrán nemzetiségi névjegyzékbe. A regisztráció határideje május 4-én délután 4 órakor járt le. Azok, akik már március elején is szerepeltek a nyilvántartásban, korábban megkapták a hivatalos értesítőt a Nemzeti Választási Iroda részéről. Dr. Bacsa Vendel elmondta, hogy összesen 27 választásra jogosult személy szerepel a névjegyzékben. A várakozások szerint 50-60%-os részvételre számítanak, így várhatóan valamivel több, mint 10-en jelennek majd meg a szavazáson. A jegyző tájékoztatása szerint egyetlen szavazókört alakítottak ki a Városházán, a Mokosteremben. A szavazott számláló bizottság már felállt, a szavazólapon pedig két jelölt neve szerepel majd. A választás napján reggel 6 órától este 7 óráig lehet voksolni a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal Szent István téri épületében, a Mokosteremben. Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója és a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökségi tagja tartott előadást a kulturális intézményben az évfordulók napjához kapcsolódva. A program középpontjában Réti Pál állt, aki 130 évvel ezelőtt hunyt el. Az előadás során felidézték, hogy Réti Pál a Békés Csabai egészségügy egyik megalapozója és fejlesztője volt. Szó esett életútjáról, a Schlotterbeck család történetéről, valamint a Csabai Kórház létrejöttének körülményeiről is. Az orvos ugyanis eredetileg Schlotterbeck Pál néven született. A programon a korabeli járványhelyzetekről is hallhattak az érdeklődők, valamint arról, hogy Réti Pál kiemelten foglalkozott a szegény és elesett emberek támogatásával. Tanulmányait Szarvason kezdte, majd a Mezőberényi Gimnázium után Pozsonyban folytatta bölcsészhallgatóként. Orvosi diplomáját a Pesti Egyetemen szerezte meg 1836-ban, később pedig Békés Csabán lett főorvos. Különleges szerepet töltött be a város életében, mivel ő volt az első orvos, aki szlovákul is beszélt, így a helyiek könnyebben fordultak hozzá bizalommal. Sokat tett a közegészségügyi és járványügyi rendszer megszervezéséért, emellett fontosnak tartotta a rászorulók segítését is. Szociális érzékenysége vezette akkor is, amikor kezdeményezte egy szegényeket ellátó kórintézet létrehozását. Az evangélikus egyház bevonásával gyűjtést szervezett az intézmény megvalósítására. Legjelentősebb munkájának a Csabai Kórház alapítása számít. 1847-ben a Körösön túli szőlőskertekben álló csőzház átépítésével hozta létre az első Ispotály Kórházat. Az 1876-os kolera járvány idején végzett önfeláldozó munkájának köszönhetően Békés vármegye főorvosává nevezték ki. Jelentős szerepet vállalt a magas csecsemő halandóság csökkentésében, megszervezte a bábák képzését, valamint támogatta a himnőoltás szélesebb körű alkalmazását is. Munkásságát 1882-ben királyi kitüntetéssel ismerték el, megkapta a koronás arany érdemét.

0: Vádat emelt a szeghami jelesügyészség egy 32 éves milotai férfi ellen, aki banki alkalmazottnak kiadva magát, csalt ki jelentős összeget egy szeghami nőtől. A férfi a megszerzett pénzt külföldi bankszámlákra utalta tovább, majd kriptovalutát vásárolt belőle. Az esetről a Békés vármegyei főügyészség számolt be. A közlemény szerint a csalás 2025. január 27-én a késő este órákban történt. A vádlott telefonon kereste meg a sértettet, és egy bank ügyintézőjeként mutatkozott be. A férfi azt állította, hogy a nő bankszámláján lévő pénz nincs biztonságban, ezért a védelem érdekében különböző adatokat kért tőle. Rávette a sértettet arra, hogy árulja el a számláján lévő összeget, lépjen be internet bankjába, valamint adja meg bankkártyájának adatait és a bizalmas CVC kódot is. A bizalom erősítése érdekében a csaló még egy másnapi időpontot is egyeztetett a nővel a helyi bankfiókba, hogy ott folytassák az ügyintézést. A megszerzett adatok birtokában a férfi összesen közel 515 ezer forintot emelt le a sértett számlájáról. Az összeget két külföldi bankszámlára utalta, majd kriptovalutára váltotta. Akár azóta sem térült meg. A büntetett előilletű férfi ellen információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásbüntette miatt emeltek vádat. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, emellett azt is kezdeményezték, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat a teljes kár megtérítésére. Az eljárás gyorsítása érdekében az ügyészség büntető végzés meghozatalát is kért a bíróságtól. Több településen is megkezdődik a tavaszi lomtalanítás időszaka, amikor a lakosok megszabadulhatnak a feleslegessé vált vagy tönkrement holmiktól. A hulladék szállításért felelős Tapek Kft. Ismertette a 2026-os lomtalanítás részleteit Békéscsaba a körzeteiben, és arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen hulladék helyezhető ki, illetve mit nem szállítanak el. A társaság tájékoztatása szerint a várost a korábbi évekhez hasonlóan két körzetre osztották a lomtalanítás lebonyolítása érdekében. A cég arra kérte a lakosokat, hogy a kihelyezett lomok mérete ne haladja meg a 100x180 cm-t, hogy azokat a munkatársak kézzel is be tudják emelni a kukás autókba. Egy-egy járművön két rakodó dolgozik. A szolgáltató hangsúlyozta, hogy tilos illegálisan hulladékot kihelyezni, ez ugyanis hatósági eljárást vonhat maga után. Illegális hulladéknak minősül például az, ha valaki a meghirdetett időponton kívül tesz ki szemetet, vagy olyan anyagot helyez el, amelyek nem számítanak hulladéknak. Ilyen többek között a gumiabroncs, az építési törmelék vagy az elektronikai hulladék. Ezeket továbbra sem szállítják el. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT tulajdonát képezi, ezért a lomok közötti válogatás vagy azok eltulajdonítása rendőri intézkedés vonhat maga után. A társaság közölte azt is, hogy azoknak sem kell aggódniuk, akik lemaradnak a lomtalanításról. A háztartásokban keletkezett nagy darabos hulladékokat a hulladékudvarokban is le lehet adni, évente legfeljebb 600 kg mennyiségben, szétszerelt állapotban. A békéscsabai hulladékudvar a Kétegyházi útról nyíló Bon Mihály utcában található, és hétfőtől szombatig tart nyitva. Mikka Makka és Vacska Matis vendégül lett a 4. osztályos diákokat a békéscsabai bibliotékában. A Békés megyei könyvtár gyermekkönyvtára vetélkedőt szervezett abból az alkalomból, hogy 90 éve született Lázár Ervin. A programra több békéscsabai általános iskolából összesen 5 csapat érkezett. A gyermekkönyvtár munkatársa Kis Ildikó elmondta, a szerző könyvei ma is népszerűek a gyerekek körében, ezért egyértelmű volt, hogy megemlékeznek az évfordulóról. Hozzátette, hogy a könyvtár egyik ikonikus figurája a kék ló, Ló Szerafin, aki Mikka Makka és Vacska Mati mellett szintén központi szereplője a Négyszögletű kerekerdő című meseregénynek. A diákoknak ezt a kötetet kellett előzetesen elolvasniuk. A vetélkedő során a gyerekek játékos és kreatív feladatokon keresztül dolgozták fel a történetet. Nem hagyományos iskolai számonkérés várta őket, hanem alkotás, információgyűjtés és közös gondolkodás. A szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek számára mit adott a meseregény, mely szereplők állnak hozzájuk közel, és mi ragadta meg őket leginkább a történetben. A diákokat kísérő pedagógusok számára is készültek feladatokkal, nekik egy rövid, 4 soros verset kellett írniuk a program részeként. Önök a békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Május 8-a péntek van. A mai napon ünnepli 75. születésnapját Philip Bailey, 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B, soul, gospel és funk énekes, aki leginkább az Earth, Wind & Fire egyik vezető énekeseként ismert. Karakteres falzett hangterjedelme a zenekar hangzásának egyik védjegye. 1972-ben csatlakozott a csapathoz, és Maurice White mellett ő lett a zenekar második meghatározó hangja. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a September, a Fantasy vagy a Reasons. Sok szeretettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, Szalai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Visszanéz a múltba idén a Sziget, újra is keveri azt. A Sziget Tánc Dal Fesztivál After Party-t ígérnek ugyanis a szervezők. A nagy színpados koncertek után sem fog megállni az élet az idei esztendőben a Hajógyári Szigeten. A nulladik napot egy modernizált táncdal fesztivál hangulatú After Party zárja majd. A bulit a stand-upos Janklovics Péter fogja vezetni sztárvendégekkel és audio-videodiszkos hangulattal, azaz a régi szigetes reklámok feelingét is biztosan meg fogja majd idézni az előadó. Mi pedig az egyik fő fellépő, a Biffy Clyro egyik slágerét idézik most fel.
3: Dear God, adjust my

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Fokozódik a hőség, vagy legalábbis a nyárias hőmérséklet, a hétvégén erre számíthatunk. Csapadék nélkül, egyelőre megint nem jön majd se zápor, se zivatar a következő napokban. Fel kell készülnötök arra, hogy ha kint vagytok, akkor védjétek a bőrötöket különböző fényvédő szerekkel. Ez most már mindenképpen egy nagyon fontos feladat azok számára, akik valamiért a szabadban tartózkodnak. Hát remélem, hogy elsősorban túrázás, kirándulás és séta miatt lesz majd ez a hétvégén nálatok is. Közben pedig szóljon persze a Csaba Rádió, például ma este is érdemes ránk tapadni. Játszom sorban a kedvenceinket, most fogom indítani a következőt.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: Tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hello ismét. Mihály Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el.

0: 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagy sikerű vállalását folytatja a Dr. Béres, aki a Jimmy Másképp projekt keretén belül 5 klasszikust gondol újra az ikonikus előadó repertoáriából. A Radics Gigivel közös, még nem veszíthetek után, most az Ugye nem bántad meg volt a soros, ebben Verép Tomi simogató, ugyanakkor erőteljes orgánuma tökéletesen illik a letisztult, enyhén elektronikus alapra. Ezt a számot édesanyám emlékére ajánlom, aki már 14 éve nincs velünk, de biztos imádná a feldolgozásokat, hiszen a generációja és ő is szerette Jimmy munkásságát. Megtisztelő, hogy engedélyt kaptam mind az 5 slágerhez, ezt mondta Dr. Béres, aki tehát nagy tisztelője a király munkásságának. Verép Tomi pedig már gyermekként is kedvelte Zambó Jimmy-t, olyannyira, hogy egy kedves családi emléke is kötődik hozzá, emiatt nagyon örült, amikor a producer felkérte a közreműködésre.
2: Szevasztok, itt a Dr. Béres
3: és a Verép Tomi.
2: Megjelent a legújabb Zambó Jimmy átdolgozása.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Európa melegszik a leggyorsabban. A klímaváltozás már a mindennapjaink része. A leggyorsabban melegedő kontinens pedig pont mi lettünk. Ez már a jelen valósága. A legfrissebb adatok szerint tavaly a kontinens szinte egészén átlag feletti hőmérsékleteket mértek, miközben hőhullámok, asszályok, erdőtüzek és tengeri hőrekordok is jelezték a változás mértékét. A gletszerek tovább zsugorodtak, sok folyóban lényegesen kevesebb a víz, a szélsőséges időjárás pedig egyre gyakrabban okoz károkat. Erre kell számítanunk majd, valószínűleg idén, nyáron is. Mindez nem csak a természetet érinti, hanem az élelmiszertermelést, az egészségünket, a mindennapi életünket. Jó hír ugyanakkor, hogy Európában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, talán így lesz majd ez hazánkban is a jövőben. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Már ilyen sok időt együtt töltöttünk, akkor tegyétek ezt a hajlára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy azt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok, Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást! Neve!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A francia elektronikus zenei szintér egyik legsikeresebb dúója, az Offenbach formáció érkezik most hozzánk. Igazán látványos az a videóklip, amelyhez a Seneca című felvétel társul. Ezt a francia zongorista zeneszerző Sofiane Pamarta közösen készítették el a srácok. Ez a nóta is nagyszabású live élményt nyújt, amely az identitás keresést tűzte ki témájául. Az újdonságban az Offenbach védjegyévé vált melankolikus éjszakai hangulat találkozik egy igazán érzelmekkel teli billentyű játékkal. A videoklipet Párizs egyik ikonikus kulturális helyszínén, a történelmi opera Garnier épületében forgatták, a monumentális terek, a freskók és a szakrális hangulat látványosan erősítik is a zene drámai terület.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Óriási számokkal zárt Lady Gaga legutóbbi turnéja. A Mayhemball több mint 419 millió dolláros bevételt hozott. Ezzel minden idők egyik legsikeresebb pop körútjává vált. A koncertsorozat 2 millió rajongót mozgatott meg, és 5 kontinensen keresztül vitte végig a látványos showt. A produkció nem csak a számok miatt emlékezetes. Gaga egy teátrális, látványos világot épített a színpadra, ahol a zene és a vizuális élmény egyszerre hatott a közönségre. A turné nem csak karrierjének csúcspontja lett, hanem a 2020-as évek egyik legnagyobb koncertsikere is.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket a szokott időben, szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával, úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét, éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászarai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Kutyatámadás történt Békés Csabán, a környékbeliek szerint nem ez volt az első eset. Jelentős forgalomkorlátozásokra készülhetnek a Tour de Hongrie békési rajtja miatt. Nőtt a tűzoltói riasztások száma sarkadon, anyák napján született gímszarvas borjú a Körösvölgyi Állatparkban. Már is mondom a részleteket. Akár tragédiával is végződhetett volna egy esti sét a Békés Csabán, ahol egy nagy testű kutya támadt rá egy családra a Szépkert utcában. Az esetről a megtámadott nő számolt be egy helyi közösségi csoportban, majd részletesen leírta a történteket a beol.hu-nak. Elmondása szerint férjével és fiával sétáltak a környéken, amikor egy házhoz érve egy komondor kezdett agresszívan ugatni rájuk. A kutya a telken belül egy fa ágát cibálta, ami már jelezte, hogy baj lehet, ezért a család az út felé próbált távolodni. A kutya azon neki futott a drótkerítésnek, és második próbálkozásra át is ugrotta azt. A nő arról beszélt, hogy az elszabadult állat először a fiához rohant, akit szerencsére nem harapott meg, csak megugatott. A gyermek lassan, de határozottan el tudott távolodni, miközben a kutya figyelme a szülőkre terelődött. A nő körül agresszívan körözött, ő pedig érezte, hogy nem szabad hirtelen mozdulatot tennie. Végül a férje dobbantással próbálta elterelni az állatot, ami hatásosnak bizonyult, de a kutya még ezután is követte és ugatta őket, néhány lépés távolságot tartva. A nő bejegyzésére rengeteg reakció érkezett. Többen jelezték, hogy a kutya már korábban is kiszökött, és sokan félnek tőle, ezért inkább elkerülik az utcát. A környékbeliek elmondása szerint a gazdát többször figyelmeztették, hogy az állat veszélyes, de eddig nem történt érdemi lépés. A közelmúltban több véres kutyatámadás is volt a térségben. A rendőrség korábban is felhívta a figyelmet a kutyatartás szabályaira. Az állatot úgy kell tartani, hogy ne szökhessen el, ne kóborolhasson szabadon. Ha egy kutya másokat megsebesít vagy balesetet okoz, a tulajdonos kártérítésre kötelezhető, sőt akár büntető jogi felelősségre is vonható. Új információkat közölt a Magyar Közút a 470-es Békés és Békéscsaba közötti útszakasz felújításáról. A tél fagyos, csapadékos időjárása tovább rontotta az amúgy is rossz állapotú út minőségét, ezért egyre sürgetőbbé vált a rekonstrukció. A két város között jelentős a forgalom, így sokan várják, mikor kezdődhetnek meg a munkák. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a több mint 5 kilométeres szakasz felújítására kiírt Európai Uniós közbeszerzési eljárás jelenleg is tart. Az ajánlat tételi határidő április 7-én lejárt, most az ajánlatok bírálata zajlik. A társaság hangsúlyozta, hogy az eljárás jogszabályoknak megfelelően halad, a szerződés kötés pedig csak az eredményes lezárás után történhet meg. Ennek pontos időpontja egyelőre nem ismert, további részleteket az eljárás lezárása után közölnek. A beruházás hazai forrásból valósul meg. A tervek szerint több mint 39 000 négyzetméteren végeznek aszfalt megerősítést, és mintegy 1900 négyzetméteren pályázat a szerkezet cserét. A meglévő 9 buszöblöt új aszfalt burkolattal látják el, a kopóréteg morása után pedig új burkolatot építenek be, ahol szükséges a teljes pálya szerkezetet is kicserélik. A forgalombiztonság javítása érdekében a szakasz település határán úgynevezett település kaput alakítanak ki forgalomterelő sziget építésével.

Békés vármegye ad otthont a 2026-os Tour de Hongrie nagy rajtjának. A 143 kilométeres első szakasz május 13-án indul a Gyulai vártól, a befutót pedig Békés Csabán a Bajza utcánál rendezik. A nagyszabású kerékpárverseny miatt már május 11-től komoly forgalomkorlátozások lépnek életbe több településen. Gyula nem csak rajtnak, hanem május 12-én az ünnepélyes csapat bemutatónak is helyszínt ad. A vár környékén május 11-től lezárásokra és parkolási tilalmakra kell számítani, a csapat bemutató napján pedig 15 és 20 óra között teljes útzár lesz a környező utcákban. A verseny napján május 13-án a rajtterületet 11 és 14 óra között zárják le, a mezőny lassú rajtja miatt pedig 12:50 és 13:35 között szakaszos lezárások várhatók. Békés Csabán a városi már 10. alkalommal fogadja a karavánt, a mezőny 2,5 kört tesz meg a városban, mielőtt célba ér a Bajza utcán. A sportcsarnok parkolója május 11-től 13-ig teljesen zárva lesz, a Bajza utca több szakaszát pedig már május 12-től nem lehet használni. A verseny napján a befutóig, vagyis legkésőbb 17 óráig teljes útzár lép.

0: illetve több főbb úton, köztük a Kígyósi úton, az Orosházi úton, a Bartók Béla úton és a Dobozi úton is. A rendőrség a mezőny elhaladása után fokozatosan nyitja meg az érintett kereszteződéseket. A mezőny május 13-án 13:20-kor indul Gyuláról, Kétegyházán kétszer is áthalad, Békés Csabán pedig délután 15 óra 19 körül várható az első gyorsasági hajrá. A befutó 16:30 körül érkezik a Bajza utcára. A szervezők közlekedők türelmét kérik és arra biztatnak mindenkit, hogy aki teheti, látogasson ki szurkolni, hiszen a síkterepen a szél komoly szerepet játszhat a verseny alakulásában. A Tour de Hongrie második szakasza május 14-én Szarvasról rajtol. A rajtceremónia a Vízi Színház környékén lesz, ahol már előző este megállási tilalom lép életbe. A Petőfi utcát és az Erzsébet liget környékét már május 14-én reggeltől délutánig zárják le. A mezőny 13 órakor indul, egy lassú rajtos kör után a Szentesi út irányába hagyja el a várost. A kijelölt útvonalon 8 és 13:30 között megállási tilalom, fél 1 és fél 2 között pedig teljes útzárás lesz. A forgalom korlátozások miatt a busz közlekedést érintő változásokról a MÁV ZRT tájékoztatását várják, amint megérkezik, frissítik az információkat. A sarkadi képviselőtestület legutóbbi ülésén napirendre került a gyulai hivatásos tűzoltó parancsnokság éves beszámolója, amelyből kiderült, a korábbi évekhez képest jóval több riasztást kaptak a városban. A jelentés szerint a növekedés hátterében egy gyújtogatás sorozat, az aszályos időszak, valamint a viharos időjárás állt. A tűzoltóság adatai alapján 2024-ben 452, tavaly pedig már 571 alkalommal riasztották a gyulai egységeket a működési területükön belül, és további 60-70 esetben nyújtottak segítséget azon kívül. Ez átlagosan napi 2 vonulást jelent. Sarkadon különösen nagy volt az emelkedés, az éves esetszám 69-ről 115-re nőtt, ami 60%-os növekedés. A tűzesetek számát jelentősen megdobta a 18 esetből álló gyújtogatás sorozat. A tűzoltó parancsnok elmondta, hogy tűzvizsgálati eljárás indult, a rendőrség is nyomozottán az elkövetőket nem sikerült felelősségre vonni. Hozzátette, jó hír, hogy a sorozat időközben megszakadt. A parancsnok arról is beszélt, hogy a Somlay utca környékén a természet kezd visszahódítani területeket, ami tűzvédelmi kockázatot jelent. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gondozatlan környezetben a lángok erős szélben, száraz időben gyorsabban terjednek, és akár több épületet is veszélyeztethetnek. A gondos órák használata miatt is több téves riasztás volt. A parancsnok hangsúlyozta, hogy életmentő eszközről van szó, mely már bizonyított is, ugyanakkor fontos lenne a megfelelő tájékoztatás. Előfordul, hogy az idősek a kert végében hagyják az eszközt, amely ilyenkor hibásan jelez bajt, és feleslegesen indulnak útnak a mentők, a rendőrök és a tűzoltók. Megható pillanatoknak lehettek tanulni a látogatók május első vasárnapján a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban. Anyák napján ugyanis a délelőtti órákban világra hozta borját az egyik gémszarvastehén. A kis nőstény borjú érkezése nem csak a természet körforgásának szép példája, hanem szimbolikus üzenetet is hordoz ezen a napon. A szarvasborjak rendszerint késő tavasszal vagy kora nyáron születnek, így az időzítés természetes, mégis különleges, hogy éppen anyák napjára esett az első idei ellés. A borjú egészséges, és már az első órákban lábra állt, anyagondoskodó közelségében töltötte az első napját.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjelenes házak helyzetéről beszélgettünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még nem. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze, a Damjanics utcában talán, a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagytak, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek meg, azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink a zászlónk színéül, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett egy szeretőt.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.